che stai a conquistare

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Mikor már

lehet egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tolleszkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békéscsabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád, Gyógy és Strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kiesésesen vette el a látogatókedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pingpong labdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbelépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aeróbik várta a vendégeket, a matrac evező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét, az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetősége köszönetet mondott a vendégek türelméért és megértéséért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének békéscsabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatás politika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak fő területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai karán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békéscsabán. A testületben az SDS frakció vezetőjeként és az Oktatási Bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozták meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békéscsaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa-bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az országgyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabad ideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy békéscsabai társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: Közel 198 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból indult el Békésen egy korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei intézményeiben pontosabban követhető és tervezhető legyen az energiafelhasználás. A Békésváros önkormányzat által vezetett konzorcium 197,9 millió forint támogatással kezdte meg a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítását. A beruházás a Dimo Plus program keretében az unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszer célja, hogy az önkormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békésvárosának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimród Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében másutt is lédús gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békéscsabától délre alig található természetes vízfolyás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő, emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békésvár megyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esen is, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békéscsabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekekhez. gyerekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt három elektromos jármű beszerzése. A kisbusz az Esélypedagógiai Központhoz Magyarbánhegyesre került, még két elektromos autót a két leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi és Sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés is egyben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá tenni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokálpatriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a vekem kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Wenkheim kerékpárúton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés Megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Born Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Itt a Csaba Rádió, jó reggelt és kellemes ébredezést, indul a reggeli információs magazin műsor. A mai névnaposainkat ne felejtsük el köszönteni, az Istvánokra gondoljunk mindenféleképpen. Jó reggelt és kellemes napindítást kívánok!

0: Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Itt a mai nap indító tippünk. Ma ne próbáljunk mindent egyszerre megcsinálni. Jó alkalom lehet a mai nap arra, hogy legalább egy rövid időre kikapcsoljuk a kötelező feladatok üzemmódját. Reggel gondoljuk végig, hogy mi az az egy dolog, amitől igazán jól fogjuk érezni magunkat ma, vagy mi az, amivel nagyon el vagyunk maradva, akár az otthoni tevékenységek közül is. Érdemes ezzel kezdeni. Ez volt a mai nap indító tipp, most pedig visszaadalokhoz. Jó reggelt!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például ma köszönhetjük az 1992-ben született amerikai énekesnőt, színésznőt Demi Lovatot, illetve Rucker, az amerikai televíziós meteorológus és műsorvezető is 1954-ben született ezen a napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most pedig visszaadalokra jó reggelt! Hey!

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor első órájának a végéhez érünk ma is. A következő 60 percben ellátogatunk majd a Körösmaros Nemzeti Park egy különleges alföldi tájára. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új uniós rendelet szabályozza a csomagoló anyagok használatát, amelynek fő célja a túlméretezett csomagolások visszaszorítása és a környezetterhelés csökkentése. A 18 hónapos átmeneti időszak lezárultával a gyártóknak és az e-kereskedőknek törekedniük kell a kompakt méretű, homogén és könnyen újrahasznosítható anyagok használatára. A szabályozás az élelmiszeriparra is kiterjed, korlátozva a szervezetben felhalmozódó vegyszerek alkalmazását. A kereskedőkre vonatkozó legerőteljesebb intézkedések 2030-tól lépnek majd életbe. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesül, több mint 403.000 gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Elborzasztó állapotokat és rendszerszintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány. A gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek. Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazinműsor folytatódik. A mai névnaposaink az Istvánokra, így gondoljunk mindenféleképpen. Boldog névnapot nekik és szép reggelt mindenkinek. Folytatódik a műsor, meg annyi oldallal. Children.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba.

0: Szállítás a Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
1: Ha vasárnap,
2: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
3: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
4: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefan Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
5: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
5: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója és a reggeli információs magazin műsor. Nem tudom, tudták-e, hogy Békés Csabától nagyjából egy órányi autózásra olyan alföldi tájat találhatunk, ahol vadlovakkal is találkozhatunk. A dévevanyai jecsegi puszták a Körösmaros Nemzeti Park egyik különleges területe. A pusztai táj egyik érdekessége, hogy a természetvédelmi területen ázsiai vadlovakat is tartanak. Ezek nem háziasított lovak, egy olyan vadlófajról van szó, mely a természetben egykor szinte teljesen eltűnt. Az alföldi pusztán sétálva pedig egészen különleges érzés lehet úgy látni ezeket az állatokat, mintha egy pillanatra egy másik kontinensre csöppentünk volna. Egyszer ide is érdemes lehet ellátogatni. Most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárási infóival. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Itt van egy kis érdekesség a mai naphoz köthető módon. 1083 óta Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepét éljük most már bőven, több mint 900 éve, illetve Debrecenben megrendezték 1966 eme napján az első virágkarnevált. Ez volt a kis visszatekintésünk, most pedig vissza a dalokra, jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úton a körforgalomnál építik a csomópontot, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek, jó utat.
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megy a kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
4: Rádió. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
5: Five days on the

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A tikkelés akaratlan, hirtelen és ismétlődő mozgások vagy hangadások formájában jelentkezik. Leggyakrabban pislogás, arcgrimaszolás, várándítás vagy torokköszörülés formájában figyelhető meg. A tikkek hátterében idegrendszeri működészavar állhat, amelyet stressz, fáradtság vagy fokozott érzelmi terhelés erősíthet. Gyermekkorban gyakran átmeneti jelenség és sok esetben magát enyhül vagy megszűnik. Ha azonban a tikkelés tartós, súlyosbodik vagy zavarja a mindennapi életet, érdemes szakemberhez fordulni, mert megfelelő kezeléssel és támogatással a tünetek jól csökkenthetők.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
5: Itt a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és nagy lendületet kívánok a mai napunkhoz, a továbbiakban is. Én már a búcsúzom, de örülök, hogy ma is együtt indíthattuk a napot. A további szép napot és jó rádiózást kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesül, több mint 403 ezer gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomusz elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt. A házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, fájtól és gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

Tegnap is a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úton a körforgalomnál építik a csomópontot, a Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek, jó utat.
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárási infóival. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: reggelt!
1: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Reklámot hallottak.

0: goes in dark.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma a napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 20-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. MOL kutathat földgáz és kőolaj után Békés Csaba térségében. Több mint 2 millió forintnyi sportfogadást csalt ki egy békési férfi. Munkácsi európai utazásait mutatja be az új Békés Csabai installáció. A tigris szúnyogok miatt is folytatódik a gyérítés Békésben. Békés Csaba térségében is megkezdődhet a szénhidrogének kutatása. A februárban meghirdetett 7 koncesziós terület közül 3 pályázata zárult eredményesen. Békés Csaba és a Nagy Lengyel Nyugat térségében a MOL, Baracskánál pedig az MVM nyerte el a kutatás lehetőségét. A 7 területre 2026. februárjában írta ki pályázatot szénhidrogének kutatására, kitermelésére és hasznosítására. A májusban benyújtott pályázatok értékelése lezárult, a legalább 20 évre szóló koncessziókról a gazdasági és energetikai miniszter döntött. Érvényes ajánlat Békés Csaba, Nagy Lengyel Nyugat és Baracska esetében érkezett. A MOL Upstream ZRT Békés Csaba térségében és Nagy Lengyel Nyugaton kezdheti meg a munkát, míg Baracskán az MVM Upstream Energy ZRT kapta meg a lehetőséget. Bácsolmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök esetében eredménytelenül zárult a pályázat. A nyertes társaságok azt vizsgálhatják, hogy található-e kitermelésre alkalmas földgáz vagy kőolaj az érintett területeken. Sikeres kutatás esetén a kitermelés is megkezdődhet. A bányászati koncesziós szerződéseket az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül kell megkötni, a határidő pedig egyszer legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. Magyarországon jelenleg 9 területen van hatályos koncesziós szerződés szénhidrogén kutatásra, további 2 területen pedig koncesszión kívül zajlik kutatás és feltárás. A hatósági adatok szerint 2026 első felében a hazai lelőhelyeken 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat termeltek ki. A hazai kőolaj termelés az elmúlt években ismét meghaladt az évi 1 millió tonnát, és az időarányos adatok alapján ez 2026-ban is elérhető lehet. Földgázból tavaly közel 2 milliárd köbméter termeltek ki Magyarországon, ami a lakossági felhasználás több mint 60%-át fedezte. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint a hazai ásványkincsek kitermelése hozzájárulhat az ország külső energiafüggőségének mérsékléséhez, és erősítheti az energiaellátás biztonságát. Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Békés Csabai járásügyészség egy 54 éves büntetett előéletű békési férfival szemben. A vádirat szerint a férfi egy helyi lottozóként is működő dohánybolt eladójának bizalmát kihasználva fizetés nélkül hitelre kötött több mint 2 millió forint értékben sportfogadásokat. A férfi törzsvásárlóként rendszeresen járt az üzletben, ezért az eladók jól ismerték. Tavaly áprilisban először néhány fogadást rendben kifizetett, majd később azt a látszatot keltette, hogy egy ismerőse hamarosan megérkezik a szükséges készpénzzel. A megtévesztett eladó engedélyezte számára, hogy fizetés nélkül is feladja a szelvényeket. A férfi csaknem 2 óra alatt legalább 60 sportfogadást kötött, összesen 2.300.500 forint értékben. A vádirat szerint már ekkor sem állt szándékában rendezni a tartozást. A szelvények kinyomtatása után közölt, hogy nincs nála pénz, és azt ígért, hogy később fizet, majd távozott. A keletkezett kárt végül a becsapott eladónak kellett megtéríteni a munkáltatója felé. A férfi később sem rendezte tartozását, csak hitegette a károsultat és az üzlet képviselőit. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a vádlottal szemben, emellett 2.300.500 forint értékben vagyonelkobzás elrendelését is kért a bíróságtól.

0: Különleges élmény alapú installációt adtak át hétfőn délelőtt a Békéscsabai turisztikai főpályaudvaron. Az attrakció Munkácsi Mihály európai vasúti utazásait mutatja be egy korabeli térkép és olvasmányos leírások segítségével. Sós Imre, a főpályaudvar állomás főnök elmondta, az új installáció létrehozásán több mint fél éven át dolgoztak Szalai Ágnes történésszel. A fejlesztés célja az volt, hogy a turisztikai főpályaudvar még szorosabban kapcsolódjon a Békéscsabai Munkácsi negyed programjai. Az állomás főnök felidézte, hogy mintegy 4 évvel ezelőtt már létrehoztak egy a Munkácsi díjasokat bemutató installációt a kisvonatnál. A kedvező visszajelzések után most egy újabb Munkácsi Mihály utazásait bemutató attrakcióval bővült a kínálat. Az installáció központi eleme egy a 19. század második feléből származó térkép, amelyen a korabeli vasúti hálózat is látható. A nyomógombok segítségével az érdeklődők megismerhetik azokat a településeket, ahol Munkácsi megfordult. A térképet a korláton elhelyezett tablók egészítik ki, amelyeken Szalai Ágnes történész írásai olvashatók. Varga Tamás Békéscsaba alpolgármestere hangsúlyozta, az új attrakció illeszkedik a Munkácsi negyed hosszabb távú fejlesztési folyamatába. Mint felidézte, 2016-ban indult az a fejlesztés sorozat, amely a festő örökségét és Békéscsabához fűződő kapcsolatát helyezte a középpontba. Ennek részeként közterületek újultak meg, egyedi szobrokat helyeztek el, megújult a Munkácsi emlékház, megépült a Báb Színház, és a múzeum rekonstrukciója is megtörtént. Az alpolgármester szerint a következő időszakban már az a cél, hogy ezeket a helyszíneket új programokkal és ötletekkel töltsék meg. Varga Tamás hozzátette, ebbe a folyamatba illeszkedik a Békéscsabai turisztikai főpályaudvaron korábban kialakított Munkácsi díjasokat bemutató installáció, valamint a most átadott Munkácsi Mihály európai vasúti utazásait bemutató attrakció is. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés több Békés vármegyei településen. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a térségben több mint 5700 hektáron végeznek földi kémiai beavatkozást. A szakemberek szerint a szúnyogok számát továbbra is jelentősen befolyásolja az asszály és a szárazság. Emiatt a folyók mentén máskor gyakori, nagyobb számban megjelenő fajokkal most alig lehet találkozni. A lakóövezetekben viszont egyre több inváziós szúnyog, köztük az ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A katasztrófa védelem szerint a tigris szúnyog lárvái akár egy pohányi vízben is nagy számban kifejlődhetnek, ezért már egy kerti locsolás után kialakuló kisebb vízgyülem is megfelelő tenyészőhely lehet számukra. Az inváziós fajok lárváinak élőhelyei többnyire magántelkeken találhatók, ezért szervezetbeavatkozással ezek nem érhetők el. Ahol tömegesen jelennek meg a kifejlett szúnyogok, ott napnyugta után a késő este és éjszakai órákban platós járművekre szerelt permetezőkkel végzik a gyérítést. A katasztrófa védelem közlése szerint Békés vármegyében ezen a héten is több településen számíthatnak a lakosok szúnyoggyérítésre. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai csütörtök óta segítik a Pakson zajló fenék gátépítési munkálatokat. Feladatuk az éjszakai munkavégzéshez szükséges tér és vonalvilágítás kiépítése, valamint üzemeltetése. A Kövizig szakemberei fénytoronyokkal és több száz méternyi vonalvilágítással érkeztek a helyszíre. A munkaterületeken már kiépítették a szükséges világítást. A megfelelő megvilágítás különösen fontos a folyamatos 24 órás munkavégzés során. A fényforrások jól láthatóvá teszik a közlekedési útvonalakat és az építési területeket, így hozzájárulnak a dolgozók biztonságához és a munkafolyamatok zavartalanságához. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: figyeljen!
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
1: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: között a csaknem 400 milliárd forintos keretből, mely szervezetek részesültek a különböző civil alapokból és központi forrásokból. A kormány tájékoztatása szerint a vizsgálatok és a bejelentések arra utalnak, hogy korábban aránytalanul sok forrás juthatott kormánypárti kapcsolatokkal rendelkező csoportokhoz. A nyilvánossá tett adatbázis célja a transzparencia biztosítása és a valós értékteremtő civilek támogatása. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomusz elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt. A házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket, a jó hangulatot és az üzeneteket. Rádiózzunk együtt, hangerőt a készülékekre, hozom a gondolatok mellé a jó dalokat a folytatásban is.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet. Sziasztok mindenkinek, nagyon szép napot kívánunk előre is, de főként a mi 49 éves barátunknak, Zolinak, aki ma ünneplő a születésnapját. Nagyon szeretnénk, hogy boldog legyen a mai napja, ezért könnyítünk a mai napján, a mai munkanapján, amennyit csak tudunk. Pacsi, a haverok és munkatársak. Na hát akkor nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és egy dalt is hozok emellé. Ráadásul, hogy tényleg a lazításról szóljon akár a mai nap.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és ennek zárásaként ma is a névnaposokra gondolunk, az Istvánoknak. Nyilván nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, és a következőkben is hozom a jó zenéket, egészen délután 2-ig rádiózhatunk együtt.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A mai nap Szent István köré épül a történelmi feljegyzések szerint is, ugyanis például 1083-ban Szent István király és a keresztény magyar államalapítás ünnepét is megünnepeltük először a mai napon. Aztán jött 1945, amikor eltörölték Szent István ünnepét, az új kenyér ünnepe néven újult meg az esemény, mint egy 80 éve, illetve 1991-ben Szent István ünnepét, a keresztény államalapítás emléknapját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepnek is nyilvánította. Ez volt a rövid kronológiája ennek. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára a gasztronómiába vetjük bele magunkat, és a mai tudta-e érdekességek között Békés Csabára utazunk majd el, tehát nem is kell messzire menni. Rádiózzunk együtt, sok jó zenével ebben az órában is.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy érdekesség környékünkre, vagyis hát konkrétan ide utazunk a városba, itt maradunk. A Csabai Kolbász Fesztivál több mint gasztronómia 1997 óta rendezik meg mindig az eseményt, ami már az ország egyik, a legnagyobb gasztronómiai eseményeknek. A versenyek mellett kulturális programok, koncertek és hagyományőrző bemutatók is várják a látogatókat, tehát egy kis szelet múlt ebben a pár másodpercen, amire most gondoltunk, a jelenben. Most pedig ismét itt egy új dal.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés-megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, és ér is egyben a műsor a végéhez ezennel. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, további szép napot és jó rádiózást kívánok, kitartást a munkában akár, hogyha ma dolgozik. I want

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kettő múltán is a legjobb zenéket hozzuk. Ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. 10 óra van még ebből a napból, kívánom, hogy teljen mindenki számára pont úgy, ahogyan tervezte. És ha már a tervezésnél tartunk, hozok programokat, érdemes elővenni a naptárat. Kinyitjuk a kalendáriumot, a népi kalendáriumot, és hozzuk a kedvenceket. Legalábbis én így tervezem. Örülök, hogy együtt töltjük a délutánt.

0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Jövő héten az egész ország Szegedre fél.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, augusztus 20-a van, Isten éltesse mindazokat, akik ünnepelnek. Boldog névnapot az Istvánoknak. A görög-német szláv magyar eredetű név virágkoszorú jelentéssel bír. Ez a név a 16. századtól igen népszerű, igazából a leggyakoribb férfi nevek egyike. Egy feljegyzés szerint a 18. században a református férfiak 61%-a kapta ezt a nevet. Nem véletlenül, aki az István nevet viseli, azt maga Szent István védi. És most szóljunk a napszülötteihez, mindazok, akik augusztus 20-án születtek, bízom benne, hogy nagyon, de nagyon jól vannak, és úgy érzik, hogy kerek a világ. Minden ünnepeltnek azt kívánjuk, teljesüljenek az álmaik, vágyaik. Sok-sok boldogságot!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hozzuk még ide a Csabára a 88.9-re. Szép napot mindenkinek! Augusztus 20-a van, ezen nap a népi kalendáriumban is kiemelt helyen szerepel. Ha jó az idő Istvánkor, akkor bőséges gyümölcstermésre készüljünk, mondja a kalendárium, ám ha rossz idő járja, gyenge termést várjunk. Ráadásul a népi megfigyelés szerint a nyári István 40-es nap, azaz amilyen az idő ma, olyan lesz 40 napon keresztül. És még egy információ, úgy tartják, hogy ilyenkor már lassan készülődnek a gólyák. Most lehet, hogy a gólyák útra kelnek, de a kedvencek maradnak velük. Kívánok további kellemes kikapcsolódást!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Kellemes kikapcsolódást, szép napot mindenkinek, augusztus 20-a van, az államalapítás napja. Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, munkaszüneti nappal ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1083-ban, augusztus 20-án avatták szenté István királyt. Neki köszönhetjük a magyar állam megalapítását, a kereszténység meghonosítását. Emlékezzünk ma Szent Istvánra, békés ünneplést mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Mennyi jó zene. Köszönöm, hogy együtt hallgatjuk augusztus 20-án. Szent István ünnepén. Köszöntsük még egyszer nagy-nagy szeretettel az Istvánokat, Pistákat, Pistiket. Népszerű nevük csak nem minden nyelven megtalálható. Tonga nyelven Siti Veni, és az az István, aki Hawaii-ra megy, a Kepano megszólítást kell, hogy megszokja. A névelemzők szerint, aki az István nevet viseli, az nagyon sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül. Türelmes, és tele van ötletekkel. Mi sok sikert és jó egészséget, boldogságot kívánunk az Istvánoknak, Pistáknak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I will always

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház vigadójában augusztus 29-én szombaton 19 órától Hegyi Barbara vár minden érdeklődőt. Előadásának címe Történetek a konyhámból, avagy Barbara stand-up. A művésznőnek néhány évvel ezelőtt jelent meg receptes könyve, melyet a családtagjainak a történetei színesítenek. Hónapokon át gyúrták a családi sztorikat, ez az alapja az előadásnak. Szóval behozok egy hokedlit, ráülök, majd felállok, stand-up Barbara, és mesélni kezdek. Történeteket a konyhámból, írja Hegyi Barbara. Az előadással kapcsolatban szeretettel ajánlom a jokaiszínház.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 100 milliárd forint közpénzt szerzett vissza a közlekedési és beruházási minisztérium az elmúlt hetekben a magyar embereknek, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A bejelentés előzménye, hogy a Mohácsi Dunahíd projektjében a kivitelező Duna Aszfalt ZRT havi elszámolásra tér át, és 58,6 milliárd forint teljesítéssel még le nem fedett előreget utal vissza az államnak. A kormányfő kiemelte, a korrupció elleni harc részeként a nyáron megalakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal segítségével folytatják a közpénzek felülvizsgálatát. Augusztus 24-én utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatás

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, a 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sáverhúzásos terelés várható, jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás, bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
6: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kentaur. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 20-a csütörtök van, a mai napon az Istvánok ünneplik névnapjukat. Az István férfi név a görög Stefanos névből származik, jelentése koszorú, női párja pedig Stefánia. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Augusztus 20-a csütörtök van. Magyarország hivatalos nemzeti ünnepe ez, amelyen az államalapítást és Szent István király emlékét ünnepeljük. Egyben a Magyar Katolikus Egyház fő ünnepe is ez, valamint az új kenyér ünnepe. A hivatalos állami és vallási események mellett a napot országszerte látványos fesztiválok és esti tűzijátékok kísérik. A keresztény magyar állam 1000 éves folytonosságára és megalapítására emlékezünk ezen a napon, a hagyomány szerint az aratás után az első lisztből sütött új kenyeret ezen a napon nemzeti színű szallaggal átkötve szentelik meg. A nemzeti ünnep munkaszüneti nap, így a legtöbb üzlet, szupermarket és bevásárlóközpont zárva tart, a tömegközlekedési járatok, például a MÁV, a Volán busz vagy a BKK ünnepi vagy vasárnapi menetrend szerint közlekednek, Budapesten és a nagyobb városokban jelentős közúti lezárásokra kell számítani az ünnepi rendezvények miatt. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 20-a csütörtök van, 48. születésnapját ünnepli a mai napon Vona Gábor, magyar politikus, elemző, influencer, a Jobbik egykori elnöke, jelenleg pedig a második reformkor alapítója és pártelnöke. Érdekesség, hogy interjúiban nyíltan beszél korábbi politikai korszakáról, elismerve, hogy a problémákra rossz válaszokat adott, de tanult a tévedéseiből. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Szeged!
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Augusztus 20-án csütörtökön, a mai napon ünnepli 55. születésnapját Fred Durst, amerikai énekes, rapper, dalszerző, valamint filmrendező, aki a nu metal műfaj úttörőjeként számító Limp Bizkit zenekar frontembereként vált világhírűvé. A bandát 1994-ben alapította meg Jacksonville-ben, és a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején az MTV korszak egyik legmeghatározóbb és legmegosztóbb figurájává vált. A Limp Bizkit élén olyan multiplatina lemezeket adott ki, mint a Significant Other és a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Legismertebb slágerei közé tartozik a Rollin, a Break Stuff, a My Way és a George Michael féle Fate feldolgozása. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes augusztus 20-át kívánok mindenkinek!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 20-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. MOL kutathat földgáz és kőolaj után Békés Csaba térségében. Több mint 2 millió forintnyi sportfogadást csalt ki egy békési férfi. Munkácsi európai utazásait mutatja be az új Békés Csabai installáció. A tigris szúnyogok miatt is folytatódik a gyérítés Békésben. Békés Csaba térségében is megkezdődhet a szénhidrogének kutatása. A februárban meghirdetett 7 koncesziós terület közül 3 pályázata zárult eredményesen. Békés Csaba és a Nagy Lengyel Nyugat térségében a MOL, Baracskánál pedig az MVM nyerte el a kutatás lehetőségét. A 7 területre 2026. februárjában írtak ki pályázatot szénhidrogének kutatására, kitermelésére és hasznosítására. A májusban benyújtott pályázatok értékelése lezárult, a legalább 20 évre szóló koncessziókról a gazdasági és energetikai miniszter döntött. Érvényes ajánlat Békés Csaba, Nagy Lengyel Nyugat és Baracska esetében érkezett. A MOL Upstream ZRT Békés Csaba térségében és Nagy Lengyel Nyugaton kezdheti meg a munkát, míg Baracskán az MVM Upstream Energy ZRT kapta meg a lehetőséget. Bácsolmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök esetében eredménytelenül zárult a pályázat. A nyertes társaságok azt vizsgálhatják, hogy található-e kitermelésre alkalmas földgáz vagy kőolaj az érintett területeken. Sikeres kutatás esetén a kitermelés is megkezdődhet. A bányászati koncesziós szerződéseket az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül kell megkötni, a határidő pedig egyszer legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. Magyarországon jelenleg 9 területen van hatályos koncesziós szerződés szénhidrogén kutatásra, további 2 területen pedig koncesszión kívül zajlik kutatás és feltárás. A hatósági adatok szerint 2026 első felében a hazai lelőhelyeken 962 000 köbméter földgázt és 576 000 tonna kőolajat termeltek ki. A hazai kőolaj termelés az elmúlt években ismét meghaladt az évi 1 millió tonnát, és az időarányos adatok alapján ez 2026-ban is elérhető lehet. Földgázból tavaly közel 2 milliárd köbméter termeltek ki Magyarországon, ami a lakossági felhasználás több mint 60%-át fedezte. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint a hazai ásványkincsek kitermelése hozzájárulhat az ország külső energiafüggőségének mérsékléséhez, és erősítheti az energiaellátás biztonságát. Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Békés Csabai járásügyészség egy 54 éves büntetett előéletű békési férfival szemben. A vádirat szerint a férfi egy helyi lottozóként is működő dohánybolt eladójának bizalmát kihasználva fizetés nélkül hitelre kötött több mint 2 millió forint értékben sportfogadásokat. A férfi törzsvásárlóként rendszeresen járt az üzletben, ezért az eladók jól ismerték. Tavaly áprilisban először néhány fogadást rendben kifizetett, majd később azt a látszatot keltette, hogy egy ismerőse hamarosan megérkezik a szükséges készpénzzel. A megtévesztett eladó engedélyezte számára, hogy fizetés nélkül is feladja a szelvényeket. A férfi csaknem 2 óra alatt legalább 60 sportfogadást kötött, összesen 2.300.500 forint értékben. A vádirat szerint már ekkor sem állt szándékában rendezni a tartozást. A szelvények kinyomtatása után közölt, hogy nincs nála pénz, és azt ígért, hogy később fizet, majd távozott. A keletkezett kárt végül a becsapott eladónak kellett megtéríteni a munkáltatója felé. A férfi később sem rendezte tartozását, csak hitegette a károsultat és az üzlet képviselőit. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a vádlottal szemben, emellett 2.300.500 forint értékben vagyonelkobzás elrendelését is kért a bíróságtól.

0: Különleges élmény alapú installációt adtak át hétfőn délelőtt a Békéscsabai turisztikai főpályaudvaron. Az attrakció Munkácsi Mihály európai vasúti utazásait mutatja be egy korabeli térkép és olvasmányos leírások segítségével. Sós Imre, a főpályaudvar állomás főnök elmondta, az új installáció létrehozásán több mint fél éven át dolgoztak Szalai Ágnes történésszel. A fejlesztés célja az volt, hogy a turisztikai főpályaudvar még szorosabban kapcsolódjon a Békéscsabai Munkácsi negyed programjaihoz. Az állomás főnök felidézte, hogy mintegy 4 évvel ezelőtt már létrehoztak egy a Munkácsi díjasokat bemutató installációt a kisvonatnál. A kedvező visszajelzések után most egy újabb Munkácsi Mihály utazásait bemutató attrakcióval bővült a kínálat. Az installáció központi eleme egy a 19. század második feléből származó térkép, amelyen a korabeli vasúti hálózat is látható. A nyomógombok segítségével az érdeklődők megismerhetik azokat a településeket, ahol Munkácsi megfordult. A térképet a korláton elhelyezett tablók egészítik ki, amelyeken Szalai Ágnes történész írásai olvashatók. Varga Tamás Békéscsaba alpolgármestere hangsúlyozta, az új attrakció illeszkedik a Munkácsi negyed hosszabb távú fejlesztési folyamatába. Mint felidézte, 2016-ban indult az a fejlesztés sorozat, amely a festő örökségét és Békéscsabához fűződő kapcsolatát helyezte a középpontba. Ennek részeként közterületek újultak meg, egyedi szobrokat helyeztek el, megújult a Munkácsi emlékház, megépült a Báb Színház, és a múzeum rekonstrukciója is megtörtént. Az alpolgármester szerint a következő időszakban már az a cél, hogy ezeket a helyszíneket új programokkal és ötletekkel töltsék meg. Varga Tamás hozzátette, ebbe a folyamatba illeszkedik a Békéscsabai turisztikai főpályaudvaron korábban kialakított Munkácsi díjasokat bemutató installáció, valamint a most átadott Munkácsi Mihály európai vasúti utazásait bemutató attrakció is. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés több Békésvár megyei településen. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a térségben több mint 5700 hektáron végeznek földi kémiai beavatkozást. A szakemberek szerint a szúnyogok számát továbbra is jelentősen befolyásolja az asszály és a szárazság. Emiatt a folyók mentén máskor gyakori, nagyobb számban megjelenő fajokkal most alig lehet találkozni. A lakóövezetekben viszont egyre több inváziós szúnyog, köztük az ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A katasztrófa védelem szerint a tigris szúnyog lárvái akár egy pohányi vízben is nagy számban kifejlődhetnek, ezért már egy kerti locsolás után kialakuló kisebb vízgyülem is megfelelő tenyészőhely lehet számukra. Az inváziós fajok lárváinak élőhelyei többnyire magántelkeken találhatók, ezért szervezetbeavatkozással ezek nem érhetők el. Ahol tömegesen jelennek meg a kifejlett szúnyogok, ott napnyugta után a késő este és éjszakai órákban platós járművekre szerelt permetezőkkel végzik a gyérítést. A katasztrófa védelem közlése szerint Békés vármegyében ezen a héten is több településen számíthatnak a lakosok szúnyoggyérítésre. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai csütörtök óta segítik a Pakson zajló fenék gátépítési munkálatokat. Feladatuk az éjszakai munkavégzéshez szükséges tér és vonalvilágítás kiépítése, valamint üzemeltetése. A kövizig szakemberei fénytoronyokkal és több száz méternyi vonalvilágítással érkeztek a helyszíre. A munkaterületeken már kiépítették a szükséges világítást. A megfelelő megvilágítás különösen fontos a folyamatos 24 órás munkavégzés során. A fényforrások jól láthatóvá teszik a közlekedési útvonalakat és az építési területeket, így hozzájárulnak a dolgozók biztonságához és a munkafolyamatok zavartalanságához. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Szava Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják augusztus 20-án csütörtökön. 53 évvel ezelőtt jelent meg a Rolling Stones együttes Angie című kislemeze, amely pályafutásuk legnépszerűbb kislemeze lett. A dalt Mick Jagger és Keith Richards jegyzi, a hangszerelés alapját Richards akusztikus gitárjátéka adja. A dal jellegzetes zongora kíséretét a híres session zenész Nicky Hopkins játszotta fel. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-as slágerlista legfelső fokáig jutott, míg az Egyesült Királyságban az 5. helyet érte el. A megjelenés óta rengeteg találgatás övezi, hogy kiről kaphatta a nevét a dal. A leggyakoribb elméletek David Bowie akkori felesége, Angela Bowie, Keith Richards újszülött kislánya, valamint Angie Dickinson, amerikai színésznő. Richards az önéletrajzi könyvében később tisztázta, hogy a nevet inkább a dallam hangzása miatt választotta, illetve Svájcban töltött elvonó kúrája alatt a heroin kódneveként is utalt rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: aznap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk. Ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok. A következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat. Már indítom is az elsőt, tartsatok velem.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Let me tell you.

Kedvenc világsztárunk Teddy Swims a legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriában, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Lose Control című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, két Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált dalap első hallásra könnyed és fülbe mászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.

0: ez a Csaba.
1: Jó meleg volt államalapításunk ünnepén, és a hosszú hétvégére is nagyjából ugyanezt tudom előre jósolni. Nem is nekem kell ezt megtenni, a meteorológusok már régen megtették helyettem. Holnap még egy-két fokkal nagyobb lehet a forróság is, bár érkeznek záporok, zivatarok, elsősorban a Dunántúlon nyújthatnak ezek a rövid időre felfrissülést, mi nem nagyon kapunk ezekből. Szombaton pedig abszolút száraz időben lesz részünk, igaz, akkor egy-két fokot talán mérséklődik ez a forróság, de még így is elérhetjük majd 34-35 fokot.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel. Áll előttünk még néhány óra. Remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok. Jó rádiózást és szép estét kívánok nektek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Hamarosan 15 éves lesz a Blaha Louisiana. Tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt. Az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként. A sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szereti a legtöbben a Blaha popot. A mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen. Ez a Blaha Louisianától az újdonság.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Kiderítették kutatók, hogy itt miért rász ki a hideg egy-egy jó zenétől, például az imént hallott slágertől. Van az a pillanat, amikor egy váratlan zenei váltás, egy erős refrén, vagy egy gyönyörű énekhang hatására egyszerűen végigfat rajtunk a hideg. Na, a tudomány ezt nevezi Frizonnak, amikor úgy tartják, hogy az agy örömközpontja aktiválódik, dopamin szabadul fel, vagyis a zene szó szerint hat a testünkre. A libabőr, a borzongás, az enyhe remegés mind-mind azt jelzi, hogy amit hallunk, az érzelmileg nagyon erősen érint bennünket. A különleges élményt sokszor az váltja ki, hogy a zene váratlanul felülírja azt, amire előzetesen számítanánk. Nem mindenki írja át persze ilyen intenzíven, de akik igen, azok pontosan tudják, egy jó dal, például a Wet Wet Wet slágere néha többet mond minden szónál.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádió. Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére sem menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk még

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Rizsd a hangzás érkezett Telefarbentől. Egy kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótában rukkolt elő. Még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

0: nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte, csak ennyi a feltételem, menjen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak, ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani, egekbe repít, egyszer süllyed, mind a

0: vezére, hogy egyező héten legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit élve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érde, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé. Ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre Gwen Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

még mindig nagyon meleg van, így ilyen későn is, de hát vigasztaljon minket az, hogy ez a hosszú hétvége remélhetőleg sokaknak pihenéssel és ejtőzéssel, vagy kirándulásokkal, még egy utolsó nyaralással. Kívánom, hogy töltsétek nagyon kellemesen az előttünk álló napokat, én pedig holnap jövök este, úgyhogy remélem akkor is találkozunk. Hászalai Balázst hallottátok, jó hét!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Elindult a termelés a Vulcan Shield Békés Csabai üzemében. Iskolatáskákat, kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyerekeknek Békés Csabán. Aranyérmes lett a magyar csapat makrogazdasági versenyen. Ezüstérmes lett a szarvasi pékműhely különleges kenyere. Már is mondom a részleteket. A Vulcan Shield Békés Csabai gyárában megkezdődött a termelés. Komjáti Lóránt operációs vezető részletesen ismertette, miért esett a beruházó választása a Viharsarki megyeszékhelyre, milyen speciális anyagokat gyártanak az üzemben, és milyen mértékű munkahelyteremtés várható a következő években. A cég tulajdonosai több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt elmondta, hogy a tulajdonosok olyan helyszínt kerestek, ahol nagyobb beruházásra alkalmas terület és megfelelő önkormányzati együttműködés is rendelkezésre áll, így esett a választás Békés Csabára. A vállalat a Linamartól bérel egy 8000 négyzetméteres csarnokot a 44-es elkerülő út közelében, ahol már elindult a gyártás. A munkaerő összetételéről szólva hangsúlyozta, hogy a magyar entitáshoz kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek. Jelenleg 5 képkezelő operátor, 2 karbantartó, 6 menedzser dolgozik az üzemben. A bővítés során is magyar munkavállalókra számítanak, a kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. Ugyanakkor a rendkívül specifikus technológia miatt átmenetileg érkeznek szakemberek a shanghai és a jiangsui gyárakból, hogy betanítsák a helyi dolgozókat. A termelés jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-át fedi le. Egy speciális szálanyag, az alumínium és kerámia oxid ötvezetéből készült kerámia matrix kompozit szövése zajlik. A vezető elmondta, hogy magas hőállóságú anyagokat készítenek, amelyeket az űriparban és a nehéziparban használnak fel. A rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére, valamint az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél alkalmazzák ezeket a könnyű, de törésbiztos szöveteket. Komjáti Lóránt kiemelte, hogy a Békés Csabai gyártás jelenleg tisztán fizikai folyamat, környezeti terhelés nélkül. A lehullóanyag ott visszaforgatják, a dolgozóknak pedig nem szükséges egyéni védőfelszerelést viselni. A csarnok hangulatáról szólva úgy fogalmazott, hogy nem olyan munkahelyet működtetnek, ahol kihagyják az emberekből az utolsó szúzt. A környezet oldott, a teljesítési mutatókat pedig jó hangulatban teljesítik. A beruházáshoz kapcsolódóan kerékpárút is épül a gyárhoz, amit a vezetés kifejezetten üdvözöl, mivel a dolgozók jelenleg saját eszközzel járnak munkába. A vállalat rövid távon további bővítéseket tervez a csarnokban, főként az indirekt állomány, az operátorok és gépkezelők létszámát növelve. Hosszú távon a világpiaci viszonyok alakulásától függően 2030-ig 2000-2500 munkavállalóra lesz szükség Békés Csabán. A cég Magyarországi Kutatásfejlesztési Központot is létrehoz, amely szeptemberben kezdi meg működését. A K+F egységhez elektromos kemencékkel felszerelt üzemrész kialakítása szükséges, ahol a speciális zselés kötőanyagok kiégetése és fejlesztése zajlik majd. A társadalmi felelősségvállalás kapcsán a vezető hangsúlyozta, jó szomszédként szeretnének jelen lenni a város életében, támogatni a helyi közösségeket és sportegyesületeket. Ha pedig a speciális feladatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő helyi munkaerő, a cég vállalja a dolgozók átképzését. Ismét összefogás indult Békés Csabán, hogy megkönnyítsék a nehezebb helyzetben élő családok számára az iskola kezdést. Botyánszky Bence és Bonyai Sándor kezdeményezésére iskolatáskákat, tanszereket és idén már kerékpárokat is gyűjtenek a gyerekeknek. Az elmúlt években a békés csabaiak és a környékbeliek támogatásának köszönhetően több mint 200 iskolatáska jutott el a családokhoz, ezzel ugyanennyi gyermek számára tették könnyebbé az új tanév indulását. Bonyai Sándor szociális munkás szerint Békés Csabán olyan közösség él, ahol érdemes elindítani ilyen kezdeményezéseket, mert az emberek nem elfordulnak, hanem odafordulnak azokhoz, akik segítségre szorulnak. A szervező úgy fogalmazott, hogy nagy öröm számára, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az alulról szerveződő akcióhoz. Hangsúlyozta, hogy a táskákba kerülő eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek szeptemberben elindulhassanak az iskolába és tovább gyarapíthassák tudásukat. Hozzátette, hogy számára különösen hálás feladat, hogy személyesen juttathatja el az adományokat a családokhoz, akik minden évben nagy érdeklődéssel követik a gyűjtés alakulását. Vodyánszky Bence óvodapedagógus felidézte, hogy már több éve meghirdetik a gyűjtést, mert sok családnak komoly anyagi terhet jelent az iskola kezdéshez szükséges felszerelések beszerzése. Az adakozási kedv folyamatosan növekszik, és nem csak táskák, hanem tanszerek, tornazsákba való felszerelés is érkezik. Idén kerékpárokat is gyűjtenek, hogy megkönnyítsék a gyerekek mindennapi közlekedését. Az adományokat a szervezőknél és több Békés Csabai gyűjtőponton lehet leadni. A pontos helyszínek listája a kezdeményezés közösségi oldalain érhető el. A Top Laptop Kft. Idén először csatlakozott a gyűjtéshez. Párzsa László ügyvezető azt mondta, hogy sok esetben nem pénzkérdése a segítségnyújtás, hiszen otthon is találhatunk jó állapotú, de már nem használt felszereléseket, amelyek másnak komoly támogatást jelenthetnek. A gyűjtés augusztus 24-éig tart, de a szervezők hangsúlyozzák, hogy azokat is várják, akik csak később tudnak felajánlást tenni. Egy iskolatáska vagy tanszer tanév közben is épp úgy nagy segítség lehet, mint az új tanév kezdetén.

0: Az ötfős magyar csapat köztük a Gyulai Nacsa Domán megnyerte a makrogazdasági csapatversenyt a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjében. A fődíj egy 3 hetes online mikroökonomiai kurzus a Florida State University-n, amelyet a fiatalok 2027 tavaszán végezhetnek el. A közgazdasági diákolimpiát 2016-ban rendezték meg először Csehországban, Magyarország pedig 2019 óta szervezi meg a nemzeti fordulót és delegálja a legjobbakat a nemzetközi döntőbe, áll a hazai versenyeket lebonyolító Magyar Közgazdasági Társaság közleményében. Idén már 63 ország 160 ezer középiskolája indult el, a 3 napos görögországi döntőben pedig 30 ország csak nem 150 diákja mérte összetudását. A márciusi országos döntő alapján hazánkat Nacsa Domán, Olá Márton András, Ispán Szilárd Attila, Ruska Bendegúz Pál és Kozák Vencel képviselte. A versenyzők 3 egyéni írásbeli fordulóban bizonyítottak, makroökonomiából, mikroökonomiából és pénzügyekből kellett számot adni tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruska Bendegúz a legjobb 10 közé került, így szóban is felelhetett a nemzetközi zsűri előtt, végül pedig a 9. helyet szerezte meg. A fiatalok közül még Ruska Bendegúz Pál szeptembertől Cambridge-ben, Kozák Vencel az Erasmus Egyetemen, Nacsa Domán, Olá Márton András és Ispán Szilárd Attila pedig a budapesti Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait. Országos elismerést kapott a szarvasi Szeretetem Pék műhely. A Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyén spenótos fokhagymás kenyerük 2. helyen végzett az innovatív kenyér kategóriában. Egy kis szarvasi műhely merész ötletéből született az a különleges kenyér, amely most az ország legjobbjai között bizonyított. A végeredmény az ezüstérem. Petneházi Andrea, az Ildikó cukrászda Szeretetem Pék műhely tulajdonosa úgy fogalmazott, még ízlelgeti ezt a mondatot, és hangsúlyozta, a siker mögött nem egyetlen ember áll. A háttérben egy összetartó csapat dolgozik hétről hétre, dagasztanak, sütnek, pakolnak, kóstolnak, javítanak vagy újra kezdenek, és mindenek előtt hisznek abban, amit csinálnak. Andrea büszke a kenyérre, de még büszkébb arra a közösségre, amely mindvégig mögötte állt. Az ezüstérem így nem csak a kenyéré, hanem egy egész szarvasi csapaté. A pékműhely története és a profi fotók hamarosan tovább gazdagítják ezt a sikert, egyelőre azonban marad az öröm, és abból, ahogy Andrea fogalmazott, most igazán sok van. Hatalmas területen pusztítottak a lángok Békés külterületén csütörtökön. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A Békéscsabai hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt. Nem csak szabadtéri tűzeset miatt riasztották a szakembereket, Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek átterjedtek a palafedésű melléképület tetőszerkezetére is. A Békéscsabai hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet, ott nem sérült meg senki.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiek Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújjanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Ugye ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradát szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még aztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet.

0: 700 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
1: Köszönöm szépen! Én is!
2: Önök a Körösír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Bonyár!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Zavaros az este,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.